Oda meg ide csak ist mein hago magad zsebem bíteg nagy. Community celebration jár. Ó, beig bíhem ná is svíja, hago zsem a dolgó itt ná nagy, oda ide a komplex gym. Ki meg a pítvíja nagy dás, hago zsem a gomna nagy. Ha is gettelj bájáj, ha bájákot tínó, matán, kastin, nínán, skat pián pikár, egy meg enge kaskún, hago a pítvíja nyáj, csak a pognózat stokent. Nincs is az sem, de nincs egy több lasszás, nincs egy natig egy több hosszú, nincs az sem, mint egy is fönsném, de noati, nincs meg, mint egy helyes, mint egy több hosszú, nincs az sem, nincs egy több lasszás. De egy lesz, old ajtse nem eszke, ha go magad bambi tegnozik, ha wellness retreat is inkább tegnoz, ha go nincs no, nincs az sem, hogy tegyis kasszad, hogy a csis tegnoz. Ako kýpa čo to naučíška a my teda švíča že třeba že čína no pek mín nao hada bambích tak noč a môj ako na bambích tak noč onži kiem ako da hitace i kol luk medu askom hinji nao gie nia inga dač ako nži že šmagnoža že třeba na konvič nišnú nene naušába to čisko síča Kérdje, hogy kégen is, ha jöjj a gyáncs tűjt, ha gond nagy meccs gyáncs tűjt a nagy. Udaj, de csak a szóan pi, ha gond jeszkod maz a nagy gíba, ha a pián, ha usteg nagy kvilc, ha gond nisnú is asabat a gyiszkosz, de gyáncs is teg nagy. Kérdje meg a youth health fair, kérdje, ha gond jó színcúcs, gond jöbben bító eg nagy. Ha igen, és tudom, no, beig sabat a gyiszkosz így, ha bíhem nisét a gyiszkosz így, ha jó. Mishigam a helpisom, hogy a hét az a youth center gym. Kémego General Assembly, že to zignoš, že dáva svoan pí, ako nene na opäk, že tome dáte tržisko seda, ište vo svoan pí, da sa Community Health and Fitness Center, kde že bych tak noč. Kémego dáva mak štuč, ako či gača to deč, a osnicu, že bych to odzgojo. Iškos, že dágon čo žiť stažen da Youth Center, než abyšom čo jítev nosič, hauken na ten, a jak noč Girls Night, ho nosič a dipskač. Hen mák čo dít, a nie hoj ken doma čo gen mis oab mák što, Joni Budri as, kia še dok čo až snagu higujak, iba že ma do higujak, kia mák čo čin gomijak. Kia mák dáva mák što lok aj čan, štú iš ge hojo, nene na obihem bejšta o tači skosiča. Čkop tači škečke či bita na nanat nene na o tači skosida bejk. Na oji bejšta o tači skosida hauk na bejša bej. Eča ča bej eča. Udaj dača ca sibi ec pigno maskno aj LG2 aj tokč u skutem. Agonin hi bo watch gibe six pino life shit agonish no nena shop but the discuss da hab to be nena na be him bike shop min na him how jiska jan some not the discuss da hab ta jiska ja be him nish hab to be chat shop ta jiska min na nish be him now at shbeach get them sanski zano and the tilly quebec get that Ó, meg vapszeg esenegom, Dunkel Cracker, oda hitetszett Sessibi, csak gondzsik bennbített CSRA, Joss Mural Garden, gondzsik zsapámoaj, into overdrive, gemek, Sibi. Én új ódn messzeg a gatiket, ha begamadatom, de nem isten, hát így csak de pána, oda hitetszett stokinektet, ha de pusszeg a begamadatom, de nem de noati. Kémego EOC College and Science and Technology. Hago nyájdústa, sem bíteg nagyat szkodmazenos, and STEM education kedet. Beget a gyiszkosszada, újság bízom, bíhem nisét a gyiszkosszada, hagyiszkiden bízom. Itt a winnadot szét meg ezagon, info@eocollege.ca. Uda meg ide sa, hogy bokom, ott sago nisi jom jobb medszion, ben bítet, jó, hajó, hajó, hiszkoka, ha ma múnács, nincs no bike shop, de tudjuk azt, de bíjem nincs tom, de no, ha bike shop, hogy ide szó, hogy fogom most, hogy csak itt ne nincs, ha ne nekó, hogy nem szó, hogy bíjem bíjt a golyák. marion.chizo@sss.gov.qc.ca kem meg beatrice.gunner Oda meg, hogy bogom, hogy tetszen a bejkstá, hogy a gyiszkosz, de bíhem a bejkshop, hogy a sasnista adott igen, hogy a Green Nation Symposium and Competition szíjsinket, igen,
Daniel Balsam hog nien en eget stedde duga, hun en lot seite mag a hetzag gon. Gemma Gomez Snishi, that's a hog a well bridey retreat at the dig notch hog, and we shall be some okojika a bake stow shop, a behem, nish no bake shop at the discuss of them. I go to Gonji, Nadu Magno, Jonji, how he mew be his such without mad sinwish, and Jigoy Shikit, Agam Yoshi, to go in Gonya, Gemagmishin the Queen, Gemagmagajam Shmaitik, who am Hogan Jadji, Wawichi, who you could keep on. Gemma go gash the nash dagnuch and we would show and we would show and all ash goes a makeup. Gen I go to that Chicago. How can I do the notch run off? I go to Chidoch, Calvin Blacksmith, Gemmack, Thomas the Posh, who you go to that Chicago, Kevin and Joseph, me and Scum, a gear mac, Philip Pedawabanon. Huda Maguida Sagams, Naskam Chiusi, Chagoji, Jambitaj Creative Arts and Crafts Association, Nishtan Notes Tosha, Nishtan Opon Goshas, Jado Dishnia and Stuich, Beg Behem the Shit to discuss it, Gomeshagamaya, be some Hutahitats, was Haganish. We know that Saitamagazagon Hagadalis, the blacksmith, a Jajimson Hamok Projects at CNACA. .ca. Umach Jaduit Madog, Chagun, Jadu Dignoj, Residential School Gathering, Hagunena, now had to discuss that be him met that Camp Hester Villade, the Sawa Skaganish, and Jigan the Magnoch, Roderick Pichano, and James Swabish, Gloria George, and Magverna Agnesiak, Gia Strickland. Rita J. McLeod, Hagra Jameson Hamok, we know the Rita Francis McLeod at Outlook.com.

Hú, meg mint is repetom, kajisab tubi, jabaik anishab, hogy csak becsom stadok, csak minna jabatok, hogy nehájem, tudsz meg, de hogy bugmogasztan Cooper.